holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, talán a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma, ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. Egy gettóban talált gyermekvers, 1940.